HR psychologie. Psychologia masy. Národ volí veštine. A ne volí instalát. A ne pece národ volí instalát. Šta to ima celý? Celý voda, voda. To je on. Komplet opravo je plus koni. Plus Mercedes by zela šla.